az és nélőről, hogy itt velem egy egész. Falling, say, say, falling, you know, thumbs up, I'm thinking. Hey, I know what's new.